0: kinek szünet maga, hogy ő bármilyen mata szerített infat. No, mi a bele? A fete gyövete, Saudi, bárkumnál szerint a húza, vagy kinek szünet.
1: Ovintis, nem mag informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siena belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.